0: Los vacas, pensó.
1: Azt mondom, hogy hangjam a fengmúton, hogy kell a bekehanékig. Tehát miért lesz felhívő a sega? Elámér vizet, mire lesz felhívik, hogy próbálben Amazon azt mondom. Ez kell ahhoz, hogy meg kívánom, hogy egy sima fogai komerciális. De
0: I'm fine,
1: Claire, this is